0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgat.

0: Mesztelen ninja, vége csapó!
1: Nem volt rossz, én gratulálok! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Bitalview Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Café a Pitangió Rádióval. Csak ínyencek meg. Don't Wolf Attila.
1: What's going on?

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitang Jó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban.

0: Aha.
1: Oh, dieses, die, die.
2: To your mind, so

With Vrashan.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tepes rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádió

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: higher. Itangyú Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Figyelem, figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there, by my side.
4: Hello, this is DJ Antoine.

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: tekerget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene!

One nice one gets off. Italo Café. A Pitangió Rádióval. Csak ínyedzek meg. Don't Wolf Attilával.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárcsősz kunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafokú részfűrészszer megsepszett bronztértű repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretnénk.

0: 2 Polizei, 3-4 Grenadier, 5-6 alte Keks.
1: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Mitangyó Rádió.

0: keverget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Na, akkor induljunk el! Hey-ho, hali-ho, hello, bello, ez itt a Bitangyó Rádió, és kérem szépen a lazulás velem, Szille, egészen este 18 óráig. Várok mindenkit a chatfalunkra, ami úgy szól a Bitang, kötője jó, kötője radio.com. Gyertek, gyertek, szóljatok a maminak, a papinak, a szomszédoknak, a haveroknak, a barátoknak, kezdődik a lazulás.

0: és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts.

Hey-ho, halli-ho, hello, bello, kedves bütöngő rádióhallgatók, végre péntek van, 2026. szeptember 4-e, azaz kis szombat, illetve péntek, Rozália névnapja van. Minden kedves Rozáliának boldog névnapot kívánok, aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, boldog születésnapot kívánok mindannyiótoknak. Hát kérem szépen, ugye mindenki várta mai délután, tehát merem remélni. Én már nagyon, hiszen készültem nektek a mai napra is. Úgyhogy hát üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket itt a Bitangő Rádió csetfalán, ami úgy szól, hogy bitang, kötője jó, kötője rádió.com. Itt van Pista 67, Bubu 81, itt volt Kata is, Bobby és R2D2, és hát remélem majd a későbbiek folyamán érkeznek majd az emberek hozzám, várom őket szeretettel. Aztán ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon, ahol a társalgóban vagyok, üdvözlöm minden lakóját, nagy puszi nektek, kivétel nélkül, nem sorolom fel a neveket, mert sokan vagytok, de az tény, hogy itt vagytok 46-an, úgyhogy akkor csapjunk is bele, mit szóltok hozzá. Egy kis ATB Summer Best of Remix-e. Kellemes délutánt!

Remélem mindenkinek gyorsan eltelt ez a hét, akinek még nem is dolgozik, annak kitartást kívánok. Jön érkezik halott pénz, hajtól szívig.

Akarom. Hamarosan Party Time kezdődik, 2004-ből DJ Psit Ghost-val, figyelj, egy jó kis Naxi és Brunnel Mix itt a Bitangyó Rádióban.

Everybody! Mindenki!

Remélem mindenki bevásárolt a hétvégére, ha nem, hát akkor majd mindjárt megtesszük. Megyünk bizniszelni DJ Tiestoval, mit szóltok hozzá? Hát kedves Jerikó, valószínűleg keddel lehet majd tőlem kérni 16 órától, csinálok egy kívánságműsort. Íme a válaszom neked.

Nem tudom, hogy akarom-e. Hát igazándiból nem tudom, milyen forma vagyok. Szeretem a régi zenéket, az volt Zihar, és ez nem új zene, az biztos. 2004-es, Naksi Brunner feldolgozás. Hát én 79-es születésű vagyok, és szerintem ezzel mindent elmondtam nektek. Én igazándiból a 90 évek zenéit szeretem. Meg hát ezt is. Meg hát mindent is.

Most múltam 18. Bubu 81, üdvözöllek a chatfalunkon.

Jön, érkezik egy érdekes zene, ő is Tiesto lesz, Ária Daidóval. Hát köszönöm kérdésedet, kedves Vipi, hallod? Jön a mentő!

Hejó, hát kérem szépen, a mai menü a következő, itt a Bitangyó Rádióban. 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a péntek esti Mega Party. Aztán 20 órától 22 óráig érkezik Wolf és a szeptemberi Jam című műsora. Tartsatok majd a fiúkkal, egészen este 10 óráig élő műsor, itt a Bitangyó Rádióban. Scooter rajongók, figyelem, figyelem, aki rossz, azt megverem. Borra, borra, borra.

0: kellett egy évtized.
1: Akartam tőletek kérdezni, hallgatók, akik a cseten vannak, hogy nézitek a Most Wantedet, hát gyerekek, kész. Én elkezdtem nézni, igazándiból semmi bizodalmam nem volt benne, hát mondom, hát ilyen magyar izé, kész, lehúztam teljesen. És hát elkezdtem nézni, és néztem, és néztem, és néztem, és így teljesen odáig jutottam, hogy hopp, már vége. Szóval elég kacifántosak ezek a játékok, én azt gondolom, és hát idegörlő is, de nagyon jól csinálja, kérem szépen, azt mondja, hava az mi a szar. Hát figyelj, hava, ha néznél tévét, akkor tudnád, hogy mi az, ugye? Elkapják az illetőket, narancssárga ruhába vannak, az ilyen celeb emberkék, és ugye el kell menniük, és hát Balázs, a smasszer, és még kettő haverja, egy fodrász, és egy közszereplő. Úgyhogy nézed az RTL-t, ha gondolod. Szóval mennek a bőribe, el kell kapniuk, igazándiból. És jól meg lesznek szivatva, úgymond. Hát igen, ha nem néz tévét, ezt én nagyon jól tudom. Na de érkezik Easy Love, a dal címe és az előadó Redjox.

Jönnek az idei 2026-os jó kis vadi új zenék, mint például Gigi D'Agostino és Luca Noise, Your Will Shine, a dal címe, fogadjátok sok szeretettel.

Remélem mindenki kellemesen hátra van dőlve, és lazul velem ezerrel. Jön érkezik Lady Gaga és David Guetta. I Found Love 2026.

következő dal igaz tavaszi dal, de nem bánom, ha tavasz jön. Kihagyhatnánk a telet egyből, ugye? Hát kérem szépen, egy Dark Techno remix érkezik, és küldöm minden kedves Bütangyú Rádió hallgatónak, aki itt van a chat falon, meg azon is túl.

Egy olyan zene érkezik, amit már nagyon régen hallottatok tőlem, és gondolom elhozom nektek. Hát sokaknak ugye fel fog csendülni, és hát tudom, hogy szeretitek. Ő nem más, mint a Kiskece.

0: most tessék majd fülelni, figyelni.
1: Csapunk egy gyerekcsinálós buli.

0: Te élő fogamzásgátló!
1: Mi a fasz van? Mit ütögeted a seggemet?
0: Beindult a vibrátorod.
2: Hajjaj!

Jön egy érdekes mix, bizony Fornon Blondes zenebona. Remélem örülni fogtok. Aztán a mai napra is lesz nekem meglepetésem számotokra, és remélem, hogy jó lesz mindenkinek a hétvégéje, illetve hát meghozom a kedvet a hétvégére.

A rántott tök legyen veletek. Hello, bello, üdvözlök mindenkit, aki most kapcsolódott bele a Lazulás című műsoromba. Én még mindig Szil vagyok, és még mindig 18 óráig vagyok veletek. 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio, és a péntek esti megapartia, úgyhogy tartsatok majd vele. Aztán 20 órától 22 óráig érkezik Wolf, és a szeptemberi Jam című műsora, úgyhogy én utánam jön majd a két fiú, tartsatok majd velük, élő adás a Bütangió Rádióban. Hát kérem szépen, eljött az idő, ugye? Időm kevés. Mégis hajt valami hozzád. Hát akkor most ez fog hajtani felétek. Az a zene, az a Ultimate Megamix, ami 2021-ben gyártódott. És hát fogadjátok sok szeretettel. Azaz Eurodance 3.

0: time for Cersei!
1: And don't forget to check out DEEKAYfamily.com.
2: Mindenkinek kedves egészségére váljon, ez az Eurodance 3 Ultimate Megamix 2021-ből, remélem mindenki jól érezte magát. Hát kérem szépen, hamarosan érkezik Pinocchio, 18 órától 20 óráig, méghozzá péntek estén Megaparty című műsorával, aztán 20 órától 22 óráig érkezik Wolf és a szeptemberi Jam című műsor. Velem legközelebb hétfőn este 8 órától rockvillámozhattok, úgyhogy várok mindenkit hétfő este. Ami érkezik most, Zenehegy Deep House Pink előadás, egy remix, fogadjátok sok szeretettel, What About Us a dal címe,

Hello, bello, üdvözöllek, kedves Pinocchio a chatfalunkon, a Bitangyó Radio chatfalán. Azt mondanám, hello, more! Hogy ityeg a fityeg? Remélem, nálad is meleg van ott fönn, ugye? Pussy day.

Olyan somebody story az egész, Pinocchio. A következő dalt neked küldöm, képzeld el. Az előadó Leonidas szintén. Bizony, ez egy nagyon jó együttes, és nagyon jó zenéket tolnak, és hát én nagyon megszerettem őket, és remélem ti is.

0: Don't say a word. The walls are listening. The shadows are watching. Your secret is safe with me.
1: Hát kérem szépen, eljött az idő, hogy elbúcsúzzak tőletek a következő dallal, ugye? Méghozzá Felkelő nap házával, egy Animals Afro House remixel. Én mindenkinek nagyon-nagyon kellemes. Hát majd mondom. Who was it? Nobody knows. Watch the

Mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hétvégét kívánok. Velem találkozhattok este 8 órától hétfőn, ha rockvillámmal. Szil voltam, melló, beló! Köszönöm a figyelmet! Hajrá, hajrá!

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ő Shrek? Nem. Ő Süsü a sárkány? Ezt az égés, már megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen Pinocchio.

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancsáres, mi vajon a szíved?
6: Terve!

Hölgyösöröm, szép estét mindenkinek, ez itt a Bitangyó Rádió, benne már a fafajó Pinokkió egészen 20 óráig. Ez itt a péntek esti megaparti, hiszen péntek van, és hát a péntek akkor péntek esti megaparti. De! Én szeretném megköszönni, kérem szépen az előttem lévő... Szilnek a két órás műsorát. Hát kedves és Szili, köszi a fantasztikus muzsikákat, jól ellazultunk, alig bírtam ébren maradni, teljesen belazultam, teljesen bekábultam. De itt vagyok, kérem szépen. Kezdődik a műsor, amitől bizony nem sárgul a fűsor. This is the Bitangyó Radio Station. Egyik kézi kollega által szerzett muzsika, pontosan tőle szerzett muzsika, amely bizony első alkalmas sok port kavart itt a Bitangyó Radio chatfalán, hogy a is muzsika, vagy éppen nem a is muzsika. Aj, ide, aj, oda, kérem szépen, aj, aj, aj, aj. Egy biztos. Akár tetszik, akár nem, ez a jövő zenéje. Lehet tiltakozni. De a jövő már a technikáé. Az élet már a múlté. Yes! Bitangyó Rádió. Jaj, Kata, nyugalomba legyél, érkezik utánam 20 órától már Wolfi! És a szeptemberi jazz.

0: egy biztos. Egy jó kis bulis muzsika. Legyen AI által generált muzsikáról szó. Napink zenét halljuk, kérem szépen a Vitangyó Rádióban. Bum, bum. Bum a fejbe. Van egy biztos, nem hogy énekesnek lenned, legyen egy jó erős izmos géped, legyenek rá jó programok, legyen fantáziád, engedd el! Jaj, keresztül, ugye közben már ugye megérkeztek az erő emberek a Vitangyó Rádióba, hát akkor, hölgyeim és uraim, vagyis egyszerűen kérem szépen, ugye egy... mi van? Ja, hát igen!
1: Gondolkodjunk!
0: Hát gondolkodjunk!
1: Toljuk arrébb a kocsmát!
2: Rakkenkenk!

0: kijelölöm, hogy meddig kell tolni. Figyeljetek csak!
1: Na gyere anyuk, akkor toljuk együtt. Szólj a Joe papának is.
0: Na most Béláj!
2: Mensch, was für eine schöne Windjacke. Sind verrückt, die da gut da so wegfallen.
0: Álljunk meg, Béláim, álljunk meg! Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni! Álljunk meg!
1: Basszus, maskó, már megint túltoltuk.
0: Rátoltuk a kabát! Rátoltuk!
1: Azt a kúva!
0: Emberek! Álljunk meg! Túltoltuk! Rátoltuk a kabát! Túltoltuk! Rátoltuk! Túltoltuk! Rátoltuk!
1: Hát emberek, ezt elcsuk! Túltoltuk! Hát rátoltuk! Szegény kocsmát arrébb toltuk! Na mit angyó rádió? Hát íme itt a hétvége! Egy újabb hónap, kérem szépen, indul ismételten! Ugye ez már 9. ugye ebben az évben, hiszen szeptember van. Szeptember 4-e, kérem szépen, péntek. Itt a weekend. Vagyis a hétvége. Hétvége a Bitangy Rádióban. Lesz itt, kérem szépen, minden földi jó hétvégén is. Lesz itt földi jó, magyaró, csiribi, csiribá. Ó, Szűz Mária!

egy jól ismert muzsika újra kevert változatban, kérem szépen a Weekend a Bitangyó Rádióban. Egy rádió. Határok nélkül. Ez a Bitangyó Rádió. Benne a péntek este meg a parti. Egészen 20 óráig. Érkezik igencsak két súlyos egyéniség. Két hölgy. A csapat a Weather Girls. Miről is volt híres a két hölgy? Kérem szépen, hát az It's a Rainy Man. It's Hallelujah című slágerével vált igazán népszerűvé annak idején a listákon. Tehát Weather Girls. Egy Eurodance mix. És a Bitangyó Rádió. Így hétvégén, ez egy jó párosítás. Gyere és te is tarts velünk! Egy megújult weboldal. Ugye rajta szokásos és egy sikeres menüpont, a podcast menüpont. Nem győzöm ugye mondani nektek, hogy bizony-bizony, amikor éppen ráértek, hogy éppen nincsen élőadás, akkor bizony-bizony vissza lehet hallgatni régebb adásokat a Bitangyó Rádió keresztül. Pontosabban a podcast menüponton keresztül. Nincs más teendő, hogy kattints a Bitangyó Rádióra. Keresd a podcast menüpontot. És válasz. A választék határtalan.

0: No, hát a Béláim, ez a Bitangyó Rádió. Hát kedvesem, te meg az úton vigyázz hazafele.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek. S ha én szeretlek, jól vigyázz.
0: Szóval kérem szépen, ez a Bitangyó Rádió.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek.

0: Szóval kérem szépen, Bitangyó Rádió.
1: Hát akkor még egyszer.
0: Hát akkor onnan még egyszer. Hogy? Onnan, hogy? Szeretsz, hát én szeretlek.
1: És ha én szeretlek, jól vigyázz.
0: Ha nem szeretsz, hát én szeretlek. Ha én szeretlek, jól vigyázz. Na, Bitangyó Rádió. Van baj, megint kérem szépen.

Nagyon szépen Party Boy, igaz, kedves Jazzki kollega? Ez a Bittangyó Rádió, ahol bizony-bizony felelhetőek a Party Boyok. Na, Jazzki rácseszté, úgy látom. Mert a téged el kell szeretni. Neked akkor Sanyi. Hát kisegér. Aki persze nem mellesleg szürke kisegér. És persze nem mellesleg egy nagy sajtzabáló.

Szóval igen, csak két és súlyos egyéniség, ugye ez a Weather Girls és a felvétel. Mit, hogy rádom ez a Party Boy? Na, kérem szépen, megyünk tovább velem egészen pontosan 20 óráig, azt érkezik majd hozzá, kérem szépen, a Bütangyó Rádió lompos, bozontos farkasa, és érkezik tehát 20 órától Wolf és a szeptemberi Jazz.

0: szidulla barla mieza.
1: Mi volt, meg nem figyeltél?
2: Igen is, feleséges úr.
0: Olaszott a luna.
1: Ez a Bitangyó Rádió.
3: Mi volt a kérdés?
1: Mi volt? Azt a terembúráját. Hát ilyen lukas lakásra nem lehet tegeret fogni. Ezért bizony minden lukba dugó kell, ez a végső cél. Mert bizony dugós lukból nem jön ki egér. Dugóra üss, rá üss. Ha nem szeretsz, hát én szeretlek. Ha én szeretlek, jól vigyázz. Hát igaz, édesem.

0: Szóval Zorkám.
1: Hát akkor még egyszer. Mondom, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek. S ha én szeretlek, jó,
0: vigyázz! Gyerekek, jó hülyének lenni? De legalább nem fáj. Ez azért van, persze nem volt meg a 8 órám. Na figyelj, édesem, még egyszer.
1: Hát akkor még egyszer. Onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek. S ha én szeretlek, jól vigyázz.
0: Invázió a Bitangyó Rádióban. Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hát akkor még egyszer. Onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek.

0: szerintem most jól is teszed. Tudod, lapos fingnak nincsen szaga. Pitangyó rádió. Figyelj, Zorka!
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek.

0: Hát, kedves maskura! Hát de most ezt kell csinálnie?
1: Egy örő, egy borotán, egy öröti borotán.
2: És ezt miből számoltak ki? Matematikusan? Igen. Miből számoltak? Ezt kell ne vicceljem.

Ariana Grande Bitangyó Rádióban. Ez itt a péntek este meg a party. We can't be friends. Wait for love. Ariana Grande. Comandante. Hát Kata, ülj inkább a földre. Onnan nem tudsz nagyobbat esni.

Na, lesz-e neked a maskó? Lehet neked megszólalni? Le lettél kígyózva. Szóval egy weboldal, kérem szépen, minek címe bitangyoradio.com. Gyere és te is csatlakozz hozzánk, légy részes ennek a csapatnak. Egy megújult, megoldult,

Szóval egy megújult weboldal, kérem szépen, a cím persze változatlan, bitangyoradio.com. It's party time.

0: a Motto, kedves Otto, ez a Bitangyó Rádió.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek, s ha én szeretlek, jól vigyázz.

0: Sziasztok! Ez a Bitangyó Rádió, persze benne a falfejű Pinokkió egészen 20 óráig. Persze mindez kutya füle, kérem szépen, hiszen érkezik 20 órától majd a róka farka, róka fogta csuka, érkezik 20 órától a Csemek nagy mestere, a lompos, a bozontos. 20 órától Wolfi és a szeptemberi jam a Bitangyó Rádióban. Tudod, Otto, a motto.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek.

0: We call it revolution. DJ Clubbing Man. Pitangyó Rádió. És a matek példa.
1: Igenis, feleséges úr.
0: Egyszer volt, hol nem volt. Az óperenciás tengeren is túl, sőt, még azon is túl, ahol bizony-bizony, ez a bizonyos üvegfarkú kismarac is csak túr, ja nem, azon is túl, vagy csak túr, hát most túl vagy túr, hát nem mindegy persze, hogy itt kell bilít, vagy pedig vitt kell bilít. We call it revolution!

Szóval vitangyaradio.com egy weboldal. Egy megújult weboldal. Rajta pedig ugye értékes menüpontokat találsz. Hát gyere és fedezd fel az oldalt, regisztrálj be te is. Nézzünk körül műsorok a vitangyaradio chat falán, ugye velünk van kiváló kollégám Jetski és kolléginánk Ritulájon. Itt van kérem szépen a két robotunk, ugye van egy intelligens, ő nem más, mint Bobby. És van egy kicsikét olajozatlan, ő pedig R2D2. Itt van a szép erdélyből Bubu barátom, és persze a háttérben ugye Kalambóné, alias Bubuné vagyis kedves Melinda. Itt van a csámpás, a Rozi. Itt van a mi tekergő Katánk. Itt van a rádió ős anyja, kérem szépen, mint egy ős robbanás. Maskora 60 itt, és persze vele van, gondolom, a háttérben a gondozott Joe papa is. Itt van velünk a szürke kisegér. Akbár bizony-bizony bezsebelt, remélem. Megérdemelt, vagy pedig a kevésbé megérdemelt sajtokat. Itt az egyetlen kedvesem Zorka. Tudod, kedvesem, ha én szeretlek. Hát akkor én szeretlek, jól vigyázz. No, ez a Bitangyó Rádió. Sokat beszélek. Á, kutya fülét. Csak bekacsva maradt a mikrofon. Na, Bitangyó Rádió.

Érezd a ritmust. Vedd át az ütemet. Dübörög a hangfalból egy üzenet. Ha én szeretlek...

Út a szívemhez, kérem szépen, ez a felvétel címe. Way to your heart. Ugye háttérben a Schumacher Wolfi kollega, hisz ugye őrkezik 20 órától ide, a Bitangered mikrofonja mögé. A cím egy kis Wolfi stílusa. Mennek neve New Italo Disco. Mirko Hirsch és DJ Nikolaj és DJ Ronny. Hát hello Ronny! Way to your heart!

Ugye ez a pénteki menetrend, 16 órától Seal, 18 órától a Fafejű Pinocchio, aztán pedig ugye 20 órától szóval ugye Valás kapitány, aki egyelőre még lábadozik, mielőbbi gyógyulást kívánunk neki, és persze ezzel együtt, mielőbbi visszatérést kérem szépen a mikrofon mögé. Addig ugye a helyettese nem más, mint a lompos, bozontos Wolfi,

És mi váratok rám szépen, hogy holnap sok napsütése, némi felhőzettel, néhány helyen zápor, zivatar. Na nem, tehát holnap mi várhatok rám szépen a Bitangyó Rádióban? 12 órától MC Csaba és a Music Mixbox. 14 órától Mókuska és a Minden, ami zene. 16 órától érkezik Gébelen. Majd pedig ugye őt követi majd 18 órától. Ritulájon és a Hevesen Vegyesen. Ez tehát a holnapi műsorrend a Bitangyó Rádióban. De ugye ne feledjük, hogy még ma 20 órát érkezik Wolfi és a szeptemberi Jam a Bitangyó Rádióban.

kis nyújtáló diszka a Bitang Rádió műsorában, mert ehhez a Bitang Jó Rádió. Bitang Jó Rádió.

Wait for me. Várni rád egy éjjel át. Bitangyó Rádió. Benne a péntek este meg a parti. Egészen 20 óráig, mert ez a Bitangyó Radio Station.

hogy gyerekek, micsoda mázlitok van. Ja, megjött mázli. Hello, hello. Merre van a meló? Kérdezd Maskurát. Ő a munkafelelős a Bitangyó Rádióban. Jön, aztán megy. Aztán persze néha se tudja, hogy megy vagy jön.

Jaj, Mázli, te vagy a kis Bari. Be. Befogadunk, be. Kis Barikám, befogadunk téged is az istálóba. Na, kérem szépen, bitangyorradio.com, benne, tehát ugye wait for me. Egy kedvenc jazz kis stílus. Hogyan dolgozzunk át egy felvételt? Valahogy így. Egy francia énekesnő. Nálam persze igazából úgy mondhatnám azt, hogy egy egyes lágeres előadó, igaz kedves Wolf, amiért persze meg leszek kövezve, azt már előre tudom. De bizony akár tetszik, akár nem, egyes lágeres előadó. Persze voltak próbálkozásai, de igazából elenyészőek voltak. Egy volt, az viszont robbant a listákon. Hát így elhúztuk a tarsolyból, tettünk alá újabb ütemeket, és íme kész az átirat. Bitangyorádió.com.

A hölgy kerül szépen a Desire lesz, és a felvétel jól ismert a Voyage Voyage. Azaz kisegér, ő a hölgy, Desire lesz.

0: Francesco Napoli. Egyik az örök zöld, igazi klasszikus a Bitangi Rádióban.
1: Sí,
0: Volare, cantare.
1: Ti dicevo, le mani e la faccia di te.

Hát kísérjük, kezdve el kirigyelni, megadom őszintén. Téged mindenki csak elhalmoz mindenféle földi jóval. Ilyen sajt, olyan sajt. Saját élelési, tudod? Egyik az örök zöld, kérem szépen, egyik klasszikus Volare Cantare, kérem szépen Francesco Napoli, a Bitangio Rádióban.

0: Hát életem, tudod, jól vigyázz.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek.

0: Szóval a babám.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek. S ha én szeretlek, jól vigyázz.
0: Nem örök, hanem együtt érezze. This is the Bitang Your Radio Station. Benne. Included. Friday night. Party time. This. Hát, mondom, ez a Bitangió Rádió.
2: Egy örö, egy borottán. Egy örötti borottán.

0: Amore mio!
1: Hát akkor még egyszer, onnan hogy?
0: Ha én szeretsz, hát én szeretlek,
1: és ha én szeretlek, jól
0: ürvigyál! Az olaszok kérem szépen! Az olasz csődörök! A Bitangyó Rádióban! De 20 órát érkezik az igazi csődör! Wolfi és a szeptemberi jam!

0: attól mentse meg az embereket. Jégert. Nekem van édesem jégerem, csak az alsó, tudod, jéger alsó. De van nagy szívem. Ó,
1: hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek.

Kata, ne esd kétségbe. Sosem duetteztünk. Oké, Baska, akkor megyünk. You ready? You're kidding, right?

egy kis masszat a Bitangi Rádióban. Benne a fafejű Pinocchio egészen 20 óráig. Aztán érkezik majd, kérem szépen, a nagy ágyú. Kis golyóval. Nagyot robbantva. Érkezik Wolfi. És a Jam. Igazából pontosabban a szeptemberi Jam a Bitangi Rádió műsorában 20 órától.

egy fantasztikus musical, és hozzátartozó fantasztikus dalal, amely igazából sláger lett. Nem is akár mekkora sláger, de Murray Head tolmácsolásában. Egy éjszaka Bangkokban, a musical a Shock, kérem szépen. Wine and Shakers és a felvétel a One Night in Bangkok. Egy éjszaka Bangkokban.

0: kedvese, bíborka, szép estét neked is! Ez a bitongeredő benne a fafejű Pinocchio egészen 20 óráig. Azt érkezik pacsvadatok, ugye a lompos, bozontos Wolf és a műsora a Jam. Mivel pontosabban a szeptemberi Jam, hiszen ugye 2026, bizony szeptember 4-e van, péntek. Újabb hónap, kérem szépen. Ugye ez már a 9. ebben az évben. Bármennyire hihetetlen és meglepő, de valóban a 9. ebben az évben. Jó a szeptember. Van az ember, meg van a szeptember, meg van a hóember, majd jön december.
1: Look, I can see it. We're almost there. Uranus is so pretty. It feels like home.
0: Szóval emberek, jönnek az emberek. Szeptember, október, november, és a december. Venga Boys és Perez Hilton, és persze ez a Bitangyó Rádió.

Egy jól ismert a gazebos láger. I like Chopin. Ezúttal a VIP átdolgozásában.

Ez ott a VIP feldolgozása tehát, és a klasszikus az állág Chopin, vagyis én szeretem Chopin-t, kérem szépen, nem éppen Chopin-i stílusban, VIP, ez itt a Bitangyó Rádió. Hát inna, vagy éppen nem inna. Inni vagy nem inni, ez itt a kérdés, kérem szépen, mondta Hamlet.

0: Na, kérdezem, hogy ez a Bitangyó Rádió.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek. S ha én szeretlek, jól vigyázz.
0: Szóval akkor kérem szépen figyelj, tehát onnan jön a részlet, hogy...
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy...
0: Ha én szeretlek, jól vigyázz. Akkor még egyszer.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy... Ha nem szeretsz, hát én szeretlek.

0: akkor figyelj, kórus.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek.

Ő már Nina. Until all your dreams come true. Egészen addig, amíg az álmok falorra nem válnak, kérem szépen. Ez a Bittangyó Rádió. Hát akkor álmodjunk. Rálmodni jó. Nina.

Na, hogy a kereszteben lassan ráfordulunk a finish rész, érkezik 20 órától Wolf és a szeptemberi jam egy rádió a tárok nélkül. Benne a fafejű, fafejű Pinocchio. Benne a péntek esti meg a party. Benne Nina.

Tekergő Kata. A háttérben már a rajongott ember hangolja a húrokat. És érkezik 20 órától Wolfi és a szeptemberi Jam.

mert ez a Bitangyó Rádió. Ugye jelent, Tamás, ugye holnap is ugye jelentkezünk. Egészen nem pontosan déli 12 órától indul a műsorfolyam. MC Csabával. Őt követi 14 órától Mókuska. 16 órától Gébelen. És 18 órától Little Lion. Szóval holnap kérem szépen déltől este 20 óráig. Műsor a Bitangyó Rádióban. Unatkozni nem fogtok, azt ígérem és garantálom. Érkeznek a jobbnál jobb és színesebb műsorok. Egészen addig kérem szépen, amíg az álmok kérem szépen valóra nem válnak. Until all your dreams come true. Ez volt tehát a Nina felvétel a Bitangyó Rádióban. Húzanes sláger volt ez, kérem szépen. De sokat pörgettem. Az ujjamon. Unique 2. Aiko. Aiko, Aiko. A jól ismert Szaragoza band által sikerre vitt felvétel. Aiko, Aiko. Unique 2.

Hát, kedvesek, Kata, közben a chatfalon megjelent már az imádott műsorvezető Wolfi, és a műsora érkezik 20 órától. Hú, basszus, ez belém bennem maradt.

Egy Saragossa Band által sikere vitt felvétel. Ezután ugye Unique Two-féle feldolgozás, kérem szépen, ez volt az Aiko Aiko. És hát keresztül, mielőtt valaki azt hinni, hát rosszul hiszi.

0: Hát igaz a maskura? Hello! Béla vagyok. Hát kisegér.
1: A munkától undorodom.
0: De még mennyire?
1: Ha valaki tud
0: olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni, hát ne felejtsen elszólni.

0: éjszak nem esik jó.
1: Hát nem bizony a basszus.
0: Hamar!
1: Elfáradom, hey!
0: Hello, Béla vagyok.
1: Hát hello, Béla vagyok.
0: Kőbányán dolgozom.
1: Hát bizony.
0: A munkától undorodom.
1: Hey! Ha valaki tud olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni, hát ne felejtsen el szólni. Hát megyünk a bányába, kérem szépen, aztán feljön a szén. Ez a Bitangyó Rádió, benne a péntek esti megaparti, és annak persze záró akkordjai.
0: Hello!
1: Hiszen érkezik.
0: Munkától undorodom.
1: Egy igazi munkás ember.
0: Olyan munkahelyet,
1: ahol nem kell dolgozni. Hát ne felejtsen el szólni.
0: Dolgozzon a fene!
1: Így igaz.
0: Inkább a kocsmába megyek!
1: Hát uraim és uraim, irány a kocsma! Csak el ne toljátok.

ne felejtsen elszólni. Na, keresztül, tehát egy munkakereső dal, ugye maskarának elsősorban igaz, hogy már elment ugye munkába, hiszen ő megtalálta azt a munkát, ahol nem kell dolgozni. Bitagyi Rádió, tatka!

Hölgyeim és uraim! Véget ért a móka mára, zárul Zoli zenetára, de ha tetszett, nem sokára visszavár a Tercsi Fercsi Kataklára, valahány

Offenbach és az Overdrive. Egy nagy kedvenc a Bütöngi Rádióban. Ladies and gentlemen, this is Trabant Limousine. DJ Ötzi.

0: spring.
1: Hát tekergő Kata.
0: And spring became the summer.
1: Lehet, hogy lesz egy új hír a számodra.
0: Yeah, believed it come along.
1: A duettet illetően.

Sweet Caroline. Sweet Caroline. Oh, oh, oh. És Bíbor, köszi, itt voltál velünk. További szép estét. DJ Ötzi. Sweet Caroline, egyébként egy feldolgozást hallunk. Kata már nincs itt, látod, már messze jár. De nem bírnád, akkor én mit mondjak, kedvesem?

Caroline. DJ Ötzi a Beaton Rádióban. Ez itt a péntek esti meg a party. Sweet. Amiről persze bizony nem illik lemaradni. Mert aki lemarad, az bizony kimarad.

0: Na, kérem szépen, ez a Bitangyó Rádió.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek. S ha én szeretlek, jól vigyázz.
0: I miss my Camelot. Na, kérem szépen, egy rádió a rádiók közül. Egy rádió, ez a Bitangyó Rádió. Symmetric, Caroline, és a Otto, kedves Otto.
1: Hát akkor még egyszer, na, onnan, hogy
0: ha én szeretsz, hát én szeretlek, ha én szeretlek, jól vigyázz. Bitangyó Rádió, Symmetric, Caroline.

Ugye, kedves Kat, éppenséggel nem tekeregnél. Akkor tudnád, miről van szó? Hát így jártál a basszusa. Call me! Hát hívj engem! Hello, kedvesem Ázli! Most jössz, hogy mész? Mész, hogy jössz? Jössz, hogy maradsz? Pitang, jó rádió! Caroline! Ladies and gentlemen! Én lassan búcsúzom! Érkezik Wolfie!

0: Nagyon sörém, én lassan búcsúzom. Köszönöm szépen mindenki megtisztelés, egyben kitüntető figyelmet, mert 2 órában ez volt mára, illetve a hétre a Fafajú Pinóki, hogy velem legközelebb majd szintén, akár csak Szillel hétfőn találkozhatok 16 órától. Érkezem a slágereken 45-ös forgatóan című slágeremmel, illetve műsorommal. Szóval találkozunk velem legközelebb, kérem szépen, ugye hétfőn, de ugye érkezik 20 órától Wolf, és a műsor a szeptemberi jam. További szép estét.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretném.

0: További szép estét! Jó rádiózást, Wolfal!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir!

0: those parts of...
1: Ez az. Megtalálta. Ez az ön frekvencia.
0: Ez a B-tagjó rádió.
2: Hogy milyen az, amikor a harkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis

Pitangó estét kívánok mindenkinek, ez itt már a szeptemberi jam, és ezzel az előbbi dallal szeretném megköszönni Pinókiónak az előző két órát, illetve Xilnek az előtte való két órát. Most ebben a két órában most már én fogom zargatni a tisztelt társaságot, és én fogom hozni a szeptemberi meg iskola kezdős dalokat, mivel hogy azért szeptemberi jam, hiszen szeptember 4-e van. Tehát elkezdtük szeptembert, és hivatalosan ősz van, bár az időjárás az mondjuk úgy, hogy nem biztos, hogy tudja, hogy éppen milyen évszak van. Legalábbis ahogy ma tapasztaltam, az a helyzet, hogy nem nagyon van képben, tehát ez a reggel még nagyon már majdnem tél, most meg ilyen még nyár felé hajlik. Legalábbis itt Angliában. Na, hát mindenkit köszöntök sok szeretettel, aki itt van a cseten, vagy aki még jön, hiszen azért van a chat, hogy csak bújjatok rajta, és azokat is, akik a cseten kívül vannak, és külső linken keresztül hallgatnak. Remélem, hogy mindenki jól fogja érezni magát ebben a két órában is, ugyanúgy, ahogy Pinókiónál. Egyébként, mint mondottam volt, az első dal, az kifejezetten Pinókiónak szólt, hogy a főbéla jól érezze magát, és jó munkát kívánok majd a későbbiek folyamán, mert nem tudom, hogy mikor kell menni dolgozni. Akik itt vannak velem a cseten, szép számban vannak még itt, bár néhányan már eltávoztak. Nem az, hál' Istennek nem nagyon messzire, csak dolguk van. Szóval itt van még Pinókió, itt van a két mesterséges unintelligenciánk, Bobby és Artuditu. Itt vannak Bubuék, kiskezi csókolom Bubunénak. Itt van Csámpásozni, itt van Kata, itt van Pista 67. Ha jól látom, itt van még Szürke Kisegér, a GIF király, és itt van még Zorka is. Csak így békásan. Na, hát mi azt mondtam volt, hogy szeptemberi jam van, akkor adja magát, hogy az első igazi dal, ami a témakörbe tartozik, legyen az Earth, Wind & Fire-től a szeptember, csak hogy ez most egy Extended Rework-féle módosítás lesz, vagy hogy mondjam, tehát kicsit módosítottak rajta. Na! Na jöjjön az Earth, Wind & Fire, és ezzel kívánok mindenkinek kellemes jam fogyasztást!

0: Gettünk, gemmel gettünk, maskura meg agyon dolgozza magát? Hát hogy van ez?
1: Hát ez az kiemelésen. Maskura azért nincs itt, mert agyon dolgozza magát. Na de majd visszajön. Addig is, hát mi menjünk tovább, mert az adásidő az azért telik múlik. És hát jöjjön valami olyasmi, ami nem egészen az, ami. Na ezt most jól megaszontam. Szóval arról van szó, nagyba szó, hogy jön egy Pink Floyd sláger, amit mindenki ismer. Na de Eric Price ezt feldolgozta és át is nevezte, úgyhogy most jöjjön a Proper Education, vagyis egy másik tégla a falból. Egy kicsit másképp, mint ahogy megszoktuk a Pink Floydtól.

Mint mondottam, volt ez a szeptemberi jam, és az időjárásról is lesz majd szó később, de most csak annyit, hogy hát finoman szóval is nagyon változatos, és van, aki szerint még nem múlt el a nyár, sőt, sohasem ér véget a nyár, hiszen erről énekel a Sleepy Soul, jön a Neverending Summer.

0: farkas 2026-ban is keveri nektek a dzsemet.
1: Mint ígértem, beszélünk az időjárásról. Hát akkor nézzük meg, mi lesz Magyarországon szombat-vasárnap. Holnap hidegfront érkezik, konkrétan egy hidegfront hatásának mértékleg erősen megnövekszik, majd a délután második felében északnyugat felől csökken a felhőzet. Kisebb eső, zápor csak helyenként fordulhat elő, az északnyugati szél feltámad, többfelé erős lökések kísérhetik. Kora reggel 18, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg a régen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, kora reggel 8 és 17, napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. A további időjárás, tessék megtekinteni máshol, most én csak a hétvégére koncentráltam, viszont akkor most jöjjön egy kis műfajváltás.
2: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvilág. Kőkeményen

0: Igen, hétfőn este jön Xil, ugyanilyen időpontban, tehát este 8 órától, és jön a Rock Villám, de addig is, hát most jöjjön a Rock Block itt a Bitangyó Rádión belül, mármint hogy a Jam-en belül, mert ez a bitangyóradio.com. Csak hogy Katának is meglegyen az élvezet, ami a zenéhez elvezet, és jöjjön az első rockslager, méghozzá innen a szomszédos Liverpoolból, hiszen következik a Wings és a Girls School, és ugye a Wings alapítója Paul McCartney, aki ugye liverpooli születésű, és Liverpoolban is él mai napig.
1: Hip hip.

Na jó, hát pontosítanom kell magamat, mert Liverpoolban úgy él, hogy a Liverpooliak szívében él, hiszen Liverpooli származású, és a Beatles is Liverpoolhoz kötődik. Na de valójában ugye hivatalosan East Sussexben egy Peacemarch nevű falu mellett található a farmja, ahol hivatalosan, tehát fő lakóhelye és birtoka van, és ezen kívül van Londonban egy lakása, pontosabban egy városi háza, az Abbey Road stúdiótól nem messze, aztán van az Egyesült Államokban pár lakása, és van egy farmja, egy vidéki farmja Skóciában. Tehát ezeken a helyeken bárhol megfordulhat Sir Paul McCartney. Most viszont akkor menjünk tovább a rockkal, és hát ha szeptember van, akkor tessék felébreszteni majd, amikor vége van a szeptembernek. Mármint ezt nem én mondom, hanem a Green Day dala ez, hogy Wake Me Up When September Ends.

ugye, ha most nem csem lenne, akkor Disco Galactica lenne, és a Disco Galacticában ilyenkor szokott elhangzani azt, hogy Kapla, kapitány, ez jó idő, a rockra! Na, hát most ezt a sziglát nem tudom lejátszani, de ettől függetlenül akkor duplázok meg a Green Day-t. És annak kapcsán is duplázok meg, hogy ugye Pinocchio-nak lesz valamikor egyszer csak egy ilyen, hát én úgy hívom, hogy Rock Sensation című műsora, de ez ugye lesz a hivatalos címe, de hát ugye az a lényeg, hogy kvázi videódiszkót tart a rock slágerekből, tehát rock klipekből. Éppen ezért kérte, hogy javasoljuk. Na én megtettem a magam tétjét, és most bemutattam, hogy mire gondoltam ennek kapcsán, hogy ő mit mutasson be. Úgyhogy jöjjön a Green Day-től a Basket Case, mert én ezt szeretem, és akkor miért ne? És legalább jó felébred, remélem ettől a chat.

Na, hát akkor a Green Day után térjük vissza a fő nyomvonal, és térjük vissza az iskolába, hiszen ez a következő dal címe is. Jön Jude Cole és a Back to School, méghozzá 1986-ból. Egyébként most megjegyzem, hogy jövő héten, pénteken, este 20 órától Italo Café lesz, tehát nem Jam lesz, hanem Italo Café lesz, a 24. amiben 86-os Italo Disco, Euro Disco, High Energy sláger fognak elhangzani, és jövő héten vasárnap 86-os Vidán Park lesz, tehát 1986-os slágerek lesznek, de már nem csak Italo Disco, meg Euro Disco, meg High Energy, hanem minden műfajból. És akinek 1986-ból van kedvenc slágere, vagy olyan, amit szívesen hallgatna, akkor legyen szíves jelezni az Italo Café BHO-t, így egybe, tehát Italo Café BHO@gmail.com e-mail címre, mondjuk jövő hét péntekig legkésőbb, mert akkor azt vasárnap le fogom adni. Ugyanez az e-mail cím most vasárnapra is igaz, tehát most kivételesen megengedem azt a luxus nektek, hogy holnap estig, tehát szombat estig megírjátok, hogyha van valamilyen óhaj-sóhaj kérés, amit szeretnétek hallani a vasárnapi Vidámparkba, műfajtól függetlenül, évszámtól függetlenül, csak mindenképpen szombat estig, tehát holnap estig, jó? Hogy be tudjam készíteni. Na, és akkor tényleg jöjjön most Jude Cole.

drága Kata, föl fogom jegyezni, amit kértél, csak először nézem meg, hogy mi az. De hát ott van a levelezésben, tehát akkor nem veszik el, úgyhogy nem kell külön felírnom. Most viszont akkor jöjjön valami magyar, mert magyar ma még nem igazán volt, és maradjunk a rocknál, mint utolsó rock felvétel, jöjjön a Cartago, és hát mondjuk úgy, hogy egy kicsit ismeretlenebb dal, tehát nem az a sokat játszott, jöjjön az ezredforduló.

Na hát akkor rock után váltunk stíluszt, és jöjjön egy kis reggi. Méghozzá visszatérjük az iskolába, már megint, mert megint ez a cím, hogy Back to School, csak most kivételesen a Massacre Kids Africana előadásában.

menjünk tovább oktatási vonalon, ha már elkezdődött az iskola, és jöjjön mondjuk Pulvaritól az Education, majd utána a The Super Kids-től az Education is the Way. Úgyhogy most akkor mindenki nagyon okos lesz, és mindenki ki lesz tanítva.

0: Búhos pöntöm lesz, balett patkány!
1: Élvezed? Nem azt mondod, hogy élvezed?
2: Hát én vezettem, azt mondd meg, én vezettem? Hát mondjuk ezt a műsort én vezettem, igen. És Kata kérdésére, igen, úgy tűnik őszed egyedül Béres Cseppet, ő van egyedül a cseten aktív formában, a többiek valamiért csak lapítanak, de remélem, hogy ez hamarosan megváltozik. Mindenesetre addig is, amíg fölébrednek a többiek a cseten, jöjjön még egy kis edukáció, még egy kis tanítás, méghozzá a Burning Spear féle Education 2002-es remastered változatban. Ez már abszolút regi.

0: Ön most a Jam című műsort hallgatja Tóth Wolf Attilával.
1: Egy örö, egy borottán, egy öröti borottán.
2: Bizony, ez a műsor örömét boldottá, meg az is örömét boldottá, hogy Csámpáshoz visszatért, mondjuk úgy. Úgyhogy ennek örömére jöjjön a soha véget nem érő nyár, vagyis a Neverending Summer a The Midnight Pulse előadásában.

0: Pitangyó Rádió. A hang, ami elér.
1: És a Pitangyó Rádión belül ez a jam, méghozzá a szeptemberi jam, de hát mivel nyár elmúlt hivatalosan, de azért még félhivatalosan még azért tart, úgyhogy emlékezzünk meg a balatoni nyáról, ezúttal Pixar, Stereo Palma és a Well Hello közös munkájában, szépen magyarul kifejezve,

Na jó, hát ha ennyire tetszik nektek az ilyen jellegű zene, akkor hoztam még egyet. Jöjjön Martin Garrix, Futuring McLemore és Patrick Stump együttese, tehát megint egy ilyen hármas együttállás, és a Summer Days.

Na hát akkor, ha már buli, akkor legyen buli, hiszen van még egy bő fél óra a mai műsoridőből, és jöjjön a Cruel Summer, de nem a Banana Rama-tól, hanem Bob Sinclair-től.

mire szeptemberre többször kijelentettem már, hogy hivatalosan véget ért a nyár, és el fog énekelni a Riviera is, hiszen a daluk címe, a közismert a daluk címe a L'estate sta finendo, vagyis a véget ért a nyár, amit ugye a referen feldolgozott. Viszont ez most egy Fabio Carilla féle remixben fog megszólalni.

Na hát attól függetlenül, hogy Katának mennie kellett, nekünk még azért van egy kis időnk, hiszen még egy bő, hát egy 25 percig még legalább tart a mai jam. Közben, ahogy látom, Bubuéknek is jó éjszakát kell kívánnom. Illetve hát nem kötelező, de úgy illik, ugye? Úgyhogy akkor Bubuéknek is jó éjt. És hát mi azért menjünk tovább. És jöjjön az Italo Brothers a Summer Air.

Na hát akkor jöjjön valami klasszikus megint, és itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez a műsor majd visszahallgatható lesz a későbbiek folyamán, hiszen van nekünk egy csodálatos honlapunk, a www.bithang-jo-radio.com, és ezen az oldalon van egy podcast menüpont, ami szerintem a főoldalon keresztül is már látható, tehát onnan is megközelíthető, de ha az nem tetszik, vagy nem jó, vagy nem elérhető, vagy bármi, akkor ott van konkrétan egy podcast menüpont, és azon keresztül lenyitható csomó-csomó korábbi műsorunk, amiket akkor is lehet hallgatni, amikor épp nincs senki adásban. Tehát ma éjszaka is éppenséggel úgy gondoljátok. Most viszont akkor jöjjön, mondtam, mint volt. Hát tudni magyarul, hát most már késő van így este fél tíz tájba, sőt már is múlt. Szóval jöjjön a Bonnie M-től a Sunny egy Mike Stavros remix formájában.

Na, hát akkor a Boniem után jöjjön egy másik B-betűs előadó, őt úgy hívják, hogy Barry White, és tőle jön a szeptember, amikor először láttalak egy remix formájában.

Na hát akkor a bugóhangú Barry White után jöjjön egy skót focista, akinek már kinőtt a szőre, mert hogy szőr rossz szóval van szó, és tőle jön a September in the Rain. Hát az nekem ma volt reggel bőven, úgyhogy jöjjön a szeptember elsőben.

De hát ugye szeptemberi jam van, még mindig szeptemberi jam van, még egy pár percig. És ennek apropóján akkor jöjjön egy magyar szerelmes dal, vagy hát inkább szakítós dal, vagy hát nem is tudom. Tehát mindenki döntse el, az a lényeg, hogy jön Balázs Klár és Korda György, a nagy város, bár inkább most Korda György dominál, és tőlük ez a szeptember volt.

No, hát mivel Szürke kisegér elköszönt, úgyhogy akkor neki is jó éjszakát kívánok, és egyben köszönöm szépen mindenkinek a kitartó figyelmét ebben a két órában. Remélem, hogy tetszett a mai jam, és ha igen, akkor várok vissza mindenkit vasárnap este 6 órától a Vidám Parkban, ahol ilyen mindenféle lesz, tehát vidámság, jókedv, meg hétvége, mert ugye vasárnap este. Szóval még egyszer köszönöm a kitető és megtisztelő figyelmet, és bízom benne, hogy tényleg jól érzitek magatokat. Amivel búcsúzom, az hát mondjuk úgy, hogy lehet, hogy visszatérő dalom lesz, ahogy Mókuskának ugye Fenyő Miklós dala a Csóka családnak, úgy én is rátaláltam mondjuk így egy mostani búcsúzó dalra, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy mindenkinek jó éjszakát kívánok, jó pihenést, holnap is hallgassátok a Pitangyó Rádiót, mert jobbnál jobb műsoraink lesznek, meg aztán vasárnap is, ugye? És mindenkinek pihenés gyanánt azt tudom mondani, hogy viszlát, sziasztok!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. A 80-as és 90-es évek. Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.
1: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness!